Tes tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2. Angkat suaranya, tes tes. Tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2. Foto dulu, foto.